Bokba hisz, igen, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. A bárány vérét ki kellett oltani, és az igazi bárány, a húsvéti bárányunk, az Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy testnek élete a vérben van. A testnek az élete a vérben van. Jézus Krisztusnak az élete az ő vérében van. Az ő örökkévaló, halált legyőző élete Jézus Krisztus vérében van. Amennyiben hozzáférésed van ehhez a vérhez, annyiban van örök életed. Ha nincs hozzáférésed ehhez a vérhez, nincs örök életed. Azt mondja Jézus, csak általam van, és az ő vére által tudunk, majd meglátjuk, hogy mi mindenhez hozzájutni. Ez a kulcs, ez a password, meg ez a jelsz, minden ez. Jézus Krisztus vérében örök élet van, ő odaadta az életét az ő testébe, és az ő vére engesztelés volt, érted, meg értem, az atyának. Az új szövetségben pont azt olvastuk föl, emlékeztek Péter vezetésével, a Máté 26-ból, ott a 26-os verstől, csak a 28-ast olvasom, azt mondta, amikor Jézus vette a poharat, benne a bort, ez az én vérem az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Azt mondta, hogy egy szövetséget kötök. És a szövetségnek van vére. Véráldozat nélkül nincsen szövetség. A házasság az nem szerződés. A házasságkötés is szövetség. Ez azt jelenti, hogy amikor te megőrzöd magad tisztán, és szüzen mész a házasságba, az azt jelenti, hogy leteszed az életedet. És ott van a véráldozat. Ha ezt már nem tudod megtenni, akkor is emlékezz meg, hogy Jézus Krisztus vére az, amit tisztává tett téged, lemosta a múltadat, de szükség van a szövetség megkötésére a véráldozathoz. Véráldozatra. És amikor ott van, hogy mint a, emlékeztek a 7 magyar vezír, ugye megvágta a kezét, és a serleg borba csöpögtette a vérét, a kornak a szokása szerint vérszerződést kötöttek. Egymás életét adták oda, és ajánlották, és kötelezték el, hogy a másikért fognak, ha kell harcolni, ha kell meghalni, ha kell élni. Ez jelenti a vérszerződés, az vérszövetség. Ez nem azt jelenti, hogy amikor már nem szeretem, abba vagyok szerelmes, akkor most a, és látjuk a hollywoodi filmeket, hogy csak úgy könnyedén veszik, hogy ez cseréli, azt cseréli, amaz cseréli, nem cseréljük. Vér az, ami köt. Vér szövetség az, ami köt. Azt mondja, hogy Jézus vére az új szövetségnek az alapja. Hogyha én keresztény vagyok, és azt mondom, hogy én hiszek Jézus Krisztusba, akkor az azt jelenti, hogy szövetségese vagyok Istennek. Vér szövetségese vagyok. Vagyis Jézus Krisztus vére van a mi szövetségünkben, a mi kapcsolatunkban. A mi kapcsolatunknak a fundamentuma Jézus Krisztus vére. Azért van kapcsolatunk, mert Jézus Krisztus odaadta a vérét, értem, és én pedig ebbe hiszek, és megvallom. Róma 3.25-ben azt olvassuk, emlékeztek, akit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul az ő vérébe való hitáltal. Tehát amikor te hiszel Jézus Krisztus vérében, mint az engesztelésbe, akkor a vér, Jézus Krisztus vére, Isten igazságosságát kielégíti. És az igazsága miatt az igazságosságának, az igazság szolgáltatás fele való elkötelezettségét kielégíti, és azt mondja Jézus,
érted, mint szószóló, mert az ő vére is beszél, Ábel vére úgy kiállt

0: mennybe, Uram, tégy valamit, és állj bosszút, értem. Jézus vére pedig úgy beszél, érted, hogy azt mondja, hogy Atyám, elfogadta az én véremet ez az ember, ez a fiú, ez a lány, most már a te gyermeked, és az én vérem miatt félre lett tolva, el lett törölve minden egyes bűne. Beszél, igen, beszél. Engesztel azt jelenti, hogy kielégít, megbékít, jó indulatúvá teszi Istent feléd, és a bűn miatti haragja, a bűn miatti ítélete, a gonoszság miatti igazság szolgáltatás, mert kötelezi az igazsága, az igazság szolgáltatása, mégis kegyelemmel, irgalommal és jókedvel fordul te feléd. Ezt jelenti az engesztelés. Az Efezusi Levél 2. fejezet 13. verse azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Annyi próbálkozás volt az ember életébe, és most is olyan sokféle irányzat van, hogy Istenhez közelebb kerüljenek. És akkor különböző módon elnevezi, különböző vallású, különböző Isten kereső utakat formálnak ki, tanítanak, hoznak létre, de az a helyzet, azt mondta Jézus, nincs más név, nincs más út, csak az Úr Jézus Krisztus neve, csak az Úr Jézus Krisztus az út az Atyához. És azt mondja, ő általa, ő benne, és az ő vére által tudsz egyedül közel kerülni Istenhez. Nem csak, hogy közel kerülni, hanem közel valóvá lenni. Vannak távol levő rokonaid, igaz? Meg vannak közel való rokonok. Az egyenesági rokonnak az örökség most úgy van, ha jól tudom, javítsatok ki, hogy most illeték és adómentes. Ugye? Az azt jelenti, ahogy örökölsz egyenes ágon Istentől a Jézus Krisztusban, nincsen illeték és nincs adó. A távolvalók nem tudják ezt örökölni. Csak a közelvalók. A vér szerinti rokonok. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 14-es vers azt mondja, mennyivel inkább a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek, megtisztítja a lelkiismereteteket a halott cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Tudjátok, azt mondja, megtisztítja a lelkiismereteteket a halott cselekedetektől. Tehát a lelkiismeret az önmagába, amikor valaki azt mondja, egy keresztény, hogy hát nekem békességem van, például abban, hogy pornográf dolgokat csináljon. Nekem békességem van az, hogy hát ne valljam be az adót. Nekem békességem van az a helyzet, hogy az azt jelenti, hogy lehet, hogy békessége van, de nem jól működik a lelkiismeret. Azt a lelkiismeretet meg kell, hogy tisztítsa Jézus Krisztus vére. Azt a lelkiismeretet működőképessé kell tegye. Ezt tudjátok olyan, mint a Iszak-dél, mi az? Iránytű. Ez az. Az iránytű, amikor oda raksz a közelébe egy darab mágnest, akkor össze-vissza megy, hol ide mutat, hol oda mutat, nem állapodik meg. De amikor elveszed, és nincsen közelébe semmi zavaró dolog, akkor szépen beáll. Vagyis meg kell tisztítani a bűnnek minden zavaró, elmágnesező képességétől a lelkiismeretet, és ezt Jézus Krisztus vére teszi meg. Megtisztítja a lelkiismeretet. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet 24-es vers, megyünk tovább, járultatok az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ugye beszéltünk erről, hogy Ábel vére is beszél, de Jézus vére is beszél. Azt mondja, hogy a vádoló próbálja sorolni a te bűneidet. A vádoló azt mondja, hogy Istennél oda megy, és Isten előtt próbál besarazni, mint Jóbot. Hát nem ok nélkül szeret téged is, te, az az ember Jób. Nem ok nélkül imádkozik, nem ok nélkül jár rám összejövetelre, persze, mert azt akarja, meg arra számít, hogy megáld őt. De hogyha elveszed azokat, akkor ma nézd meg, hogy mi lesz. Ha elveszed az egészséged, akkor nézd meg. Satöbbi, satöbbi. És sok keresztény is így van, hogy addig, amíg megy az áldás, megy a szellemi apanás, Istennek a gondviselése, addig minden rendben van, de ha már nem, akkor kicsit úgy van, mint Jób feleség, hogy átkozz meg Istent, az hajmán meg ne kínlódjál itt. Mert körülbelül ez volt. De Jób nem így volt. És nézd meg a hit hőseit a zsidó 11-ben végig, azok nem így voltak. Van, aki hitben győzött, és itt a látható világban legyőzte, akár az oroszlánok száját bedugta, a kard élétől megmenekült, meg stb. De van, aki nem. És azt mondta, hogy akkor sem. Akkor is hiszek az Úrban. Akkor is az Úrban bízok. Azt mondja, hogy járultatok a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Tehát próbálja a vádoló, károsztató a bűnöket, a hibákat, mert az a helyzet, hogy a megtérés újjászületés után is lehetséges, hogy voltak ilyenek? Igen. Igen. Az általunk áthágott parancsolatokat emlékeztetni próbálja Istent ezekre, vagy a mulasztásainkra, vagy a gondolatainkba, beszédünkbe, vagy az indulatainkba elkövetett bűnökre emlékeztetni próbálja Isten, de azt mondja, hogy Jézus Krisztus vére pedig melletted, érted, irgalomért és a megbocsátásért az engesztelésnek a védőbeszédét mondja. Mert Jézus Krisztus vére ezeket mind eltörölte. Csak hinnünk kell. És ha bízol benne, akkor működik. János apostol első levelében van az első fejezetben egy vers, azt mondja, ha világosságba járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ennek van egy feltétele. Ha. Ha. Tehát az nem úgy van, hogy tudjátok, könnyű úgy elmenni egy közösségbe, hogy senki nem tud semmit rólam. És kényelmesebb úgy. Semmi között hozzá. Között? A világosságba járunk. A világosságba járás szerinted mit jelent? Nem titkolózok. Miért feleség között? Nincsen titkolózás. Legfeljebb a karácsonyi, szülinapi házasság évfordulós ajándékokat eltitkolhatod a napig. Más nem. Nincsenek más titkok. Nincsenek. Azt mondja, hogy ahogy ő világosságba jár, világosságba járok. Akkor közösségem van egymással. Jaj, meg ne tudja a házi csoportvezető, ez tiszta ciki. Jaj, meg ne tudja a pásztor. De azt mondja, hogy ha világosságba járunk, akkor közösségünk van egymással. Tudjátok, hogy lehet emberek között mégis magányosnak lenni? Nem járok világosságba. Ez az egyik. Ez az egyik oka. Titkolózok. Szégyellek ezt, szégyellem amazt. Nehogy megtudják. Mert ha megtudják, akkor azt gondolják, hogy én nem is vagyok olyan jó, és akkor lehet, hogy már nem is viszonyulnak úgy hozzám, és nem is fognak úgy szeretni. De igen. Azt mondja, hogy a világosság az a közösséget adja. És egy másik nagyon fontos, Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére, hát ez egy folyamatos jelen idő a görögbe, az ő fiának vére folyamatosan tisztít bennünket minden bűntől. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán a bűnös cselekedetektől, amit elkövettem, hanem a bűnös testi természetünk megfeszítésében és legyőzésében is egy erőt ad. Jézus Krisztus vére. És amikor ezt ráadásul meg is vallod, akkor egy plusz erő szabadul föl az életedbe. És akkor most megnézzük, hogy a bárány vére, ugye az az alap, amin állunk, a krisztusi identitásodnak a fundamentuma és alapja. Tehát a győzelmednek az első pillére az a bárány vérébe való hited. És akkor most megnézzük ugye azt a vérről, a bárány véréről három dolgot. Azt mondja, hogy Péter apostol első levele, ott a 18-as, 19-es vers, nem veszendő dolgon váltottatok meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztus vérén. Tehát a megváltás. Ez mit jelent a megváltás? Hogy van Uram, van gazdám. Emlékeztek az Aladdin meséjére? Ott a varázs megdörzsölte, és akkor dzsinn előjött, mit kívánsz, édes gazdám. Az a gazdája volt. Nekünk is van gazdánk. Nekünk azt kell csinálni, amit a gazdánk mond. Nem vagy dzsinn, tudom, de van gazdád, van urad, és van uram, mert meglettünk vásárolva. És most már az övéi vagyunk. Efezusi levél első fejezet 7-es verse azt mondja, hogy abban, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneinknek a bocsánata. Tehát Jézus Krisztus vére az ár, amivel meglettünk vásárolva a bűnből, a betegségből, sátáni megkötözöttségekből, rabságokból, és ebbe van a szabadulásod. Tehát a Jézus Krisztus vére az, amit fontos látnod, hogy emiatt nem vagy az ördögé. Nem vagy a halálé. Ez a testem, ha nem jön addig vissza az Úr, akkor a testem halált lát. De nem a szellemi halált, hanem a fizikait. Vagyis a kukacok el fogják rágni. Aztán por lesz. De az én lelkem, szellemem, én magam már a mennybe megyek. Az Úr elé megyek. Ha nem jön vissza addig az Úr, mert akkor testben. Azt mondja, hogy minden áldásod és minden ígéreted Jézus Krisztus vére miatt tud igenné és ámenné lenni. Tehát Jézus Krisztus vérére épül, és Jézus Krisztus vérében való hitre épül minden ígéreted beteljesedése. És a kereszten megszerzett áldásokhoz való hozzáférés az ezen keresztül van. A másik, a bárány vére megtisztít, megszentel és békességet ad. Szintén az Efezusi levél, vagy János levél, bocsánat, az 1 János 1.7, Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Tehát egy folyamatos tisztító munkát végez, de megtisztít a múlt bűneiből is. Másrészt a zsidókhoz írt levél 13-os fejezet, 12-es vers, Jézus is szenvedett, hogy megszentelje a népet a maga vére által. Tehát a vér az a múlt bűneiből is megszentel, ugyanakkor most a jelenben is dolgozik egyrészt, mivel világosságba jársz, és most szentel az ő vére által, mert benne vagyok az ő népe között. Nem egyéneket, hanem a népét szentelte meg Isten. A harmadik pedig a Kolossze 1.20, azt olvassuk, békességet szerzett a kereszten a vére által. Tehát a Jézus Krisztus vére nem csak megváltott, hanem folyamatosan munkálkodik is bennünk egyrészt a múlt bűneiből meg most, másrészt a jelenben a testi természet fölött ad egy erőt, hogy meg tud feszíteni és győztes legyél, másrészt a jövőre nézve egy békességet ad, és békességgel nézhetsz a jövőre. Nem tudod az ukrán-orosz konfliktusnak, háborúnak mikor lesz vége. Talán az alaszkai tárgyaláskor és az utána következő egy-másfél napig egy nagyobb reménységgel voltunk, hogy voltak az emberek, hogy most már belátható időn belül, most ahogy telnek a napok, egyre messzebbnek tűnik megint. És nincs a békességről reménység. De Jézus Krisztusban van a holnap felől reménységet, hogy békességben élhetek. Bármik is a körülmények, Jézus Krisztus vére a holnapra is békességet tud adni, és pecsételni, beléd nyomni. A harmadik nagy dolog, az pedig a Jelenések 12:11, a győzelem. Győzelem a gonosz fölött, legyőzték azt a bárány véreért. Legyőzzük a vádolót, a károsztatót, a lopót, aki embergyilkos kezdettől fogva, azért, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson, ezt tudod legyőzni, a betegségeket, a fájdalmakat, Lukás 10:19, mert azt mondja Isten, hogy adtam nektek hatalmat az ellenség minden ereje fölött. Tehát a sátánnak a legfőbb fegyvere az, hogy vádol. A sátánnak a legfőbb fegyvere az, hogy vádoljon, károsztasson, miért? Mert ezzel el akarja élni, hogy érni, hogy ne higgy abba, hogy te megváltott vagy, te megbocsátott vagy, te igaz ember vagy, Isten gyermeke vagy, a krisztusi identitásodat akarja aláásni és megkérdőjelezni. A vádló és a károsztató fölött, a bűntudat keltés fölött Jézus Krisztus vére az, ami győzelmet ad. Eltörölte Jézus Krisztus vére a bűnösségnek a vádiratát. A bűnöket összeírta a gonosz. Tételesen megvan, és le van írva mindegyikünk életébe, és azt mondja, hogy ezt, Kolossze 2:14, eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet. És elégette, és nincs többé. Nem tudod az egyik archívumba előkeresni, mert nincs többé. Jézus Krisztus vére semmivé tette. És ez fontos, hogy lássad, tudjad, hogy a győzelmednek, a gonosz fölött való győzelmednek egy fontos alappillére. Ha ebben nem hiszel, az ördög kockázni tud veled. És hülyét tud csinálni bármelyikünkből. El tud bizonytalanítani a hitedbe. El tud bizonytalanítani abba, hogy egyáltalán megtértél te. Na nem mondd, azt hiszed, hogy elmondtál egy imát, akkor már te Isten gyermeke vagy. Minden megváltozott. Hát nézz a tükörbe. Nem tudtál még, vagy nem hallottál még ilyen hangokat? Az ördög szeretne elbizonytalanítani a hited felől, a megtérésed, az újjászületésed, a krisztusi identitásod felől, az ígéretek felől. És van még egy dolog. Az ördög, a gonosz angyalok, a démonok nem szeretik, gyűlölik, ha megvallod Istennek az igazságait. Azt végképp nem szeretik, ha kimondod. Tehát, amikor te megvallod, hogy Jézus vére által meg vagy váltva, Jézus Krisztus vére megtisztított minden bűntől, mivel világosságban járok, Jézus Krisztus vére most is egy folyamatos tisztító munkát végez bennem, Jézus Krisztus vére megigazított, Jézus Krisztus vére megszentelt, amikor ezt kimondod, gyűlölik az ördögök, a démonok, gyűlöli a gonosz, a sátán. Miért? Mert amikor rajtad van Jézus vére, nem tud hozzád férni. Nem tud megérinteni. Olyan isteni erő van Jézus Krisztus vérében, hogy megszentel, és el vagy választva. Hozzáférhetetlenné tesz Jézus Krisztus vére a sátán számára. A vér egy ütköző pont. Tudjátok, amikor látsz egy katonát, voltunk most egy mohácsi ilyen előadáson, mohácsról, ilyen fegyverek, meg ásatás, régész, minden, és akkor ott voltak a különböző nehéz fegyverzetek. Tudjátok, hogy miért volt a páncélzat is? Az azért volt, hogy fölfogjon bizonyos ütéseket és vágásokat. Mi az, ami a legtöbb ütést fölvette egy katona öltözékébe és fegyverzetébe? A pajzs. A pajzs az, ami arra adatott, hogy a kardnak, a dárdának, meg különböző nyilaknak, akármilyen fegyvereknek az ütéseit, szúrásait kivédje legtöbbször. Ez volt a dolga. Jézus Krisztus vére egy pajzs. Jézus Krisztus vére az ellenség fegyvereinek egy ütköző ereje. De ez csak hit által működik. Ezért mondja a hit pajzsát. És amikor hiszel Jézus Krisztus vérébe, az egy olyan tűzfal, hogy lepereg az összes ördögi vádló károsztató nyíl az életedről. És nem te vagy az erős. Nincs semmi mágikus erőd. Egyszerűen Jézus Krisztusnak van ereje. És az ő vérének van egy oltalmazó, pajzs védő ereje az életed fölött. Mert a bárány vére elfordította a pusztítót. Ha most megnézed, bemész egy, hogy hívják, ahol vágják az állatokat. Vágóhídra, hektoliter számra folyik az állatoknak a vére. Hozzáférhet az ördög? Ahogy nem. Nem ezen múlik, a hiteden múlik. Hogy hittel ezt megragadod. Hittel megragadod és kimondod Jézus Krisztus vérébe, a bárány vérébe vetett hitedet. Tehát ennyit, mi által győzzük le a vádolót, a károsztatót? Bárány vére által. A második? A bizonyságtevésünk beszéde által. Tehát a hit kimondott szava. Mi a bizonyságtevés? A hitemet kimondom szavakkal. Ez a tanúságtevés. Amikor te bizonyságot teszel, akkor nem élettörténetet kell elmondani, hanem a hitedet kell kimondanod. Abba az élet szituációba, hogy mi az a hit mag, amit te ott átéltél és megtapasztaltál. Ez a tanúságtevés, ez a bizonyságtevés. A Róma 10, 9-es, 10-es vers mondja, ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és hiszed a szívedbe, hogy az Isten föltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Tehát üdvözülsz, meggyógyulsz, megszabadulsz. Tehát ezekhez mindegyikhez szükséges a megvallás is. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szánkkal teszünk megvallást az üdvösségünkre, megtartatásunkra, szabadulásunkra, gyógyulásunkra, a békességre. Ahogy a 107-es Zsoltár mondja, a második vers, ezt mondják az Úrnak megváltottjai. Tehát ki kell mondanod, mert azt mondom, Uram, te vagy az, aki megváltottál engem. És hiszek benned. És amikor, mondjuk ott van egy, nem sokára lesz majd megint egy péntek esti Dávid sátorás dicsőítés, ott is fogunk megvallásokat tenni. Mi az a megvallás? Az identitásodat megerősíted, stabilizálod magadat szellemi GPS koordinátákkal, hol állsz? Krisztus oldalán állok. A mennyei koordinátákat beigazítom, hogy ott vagyok a trónszéken, a mennybe, az Atya jobbján, és a lábaim alá van vetve minden ördögi sátáni erő. Mit jelent a bizonyságtétel beszéde? Azt jelenti, hogy a hitemet vallom meg. Nem a gondolataimat, a vágyaimat, meg a teológiai ismeretemet, hanem amiben hiszek, amiben belül ott meg vagyok győződve. Nem tudok másba hinni, csak amit Isten már egyszer kimondott, és amit megragadok abból, abba bízok bele, kapaszkodok és kimondom, ez a bizonyságtevésem. Ez a bizonyságtevésemnek a szava. Ez a hitvallásom. Az, amikor kimondod és megvallod, hogy amit a Biblia mond Jézus Krisztusról és Jézus Krisztus vérének a munkájáról. Ezáltal győzöl. Ezáltal tudsz diadalt venni. Ezáltal tud megvalósulni, megnyilvánulni a Jézus Krisztus kereszten szerzett győzelme az életedbe. Most néhány dolgot szeretném, ha együtt megvallanánk. Először csak nézzük a János 1:7-et, ez alapján. Mondjuk el. Hálát adok neked, Uram Jézus Krisztus, a te véredért, ami megtisztított engem, és mivel világosságba járok, most is egy folyamatos tisztító munkát végez bennem. Minden bűnömtől. Ámen. A másik, oda két bibliaverset nézzünk meg, a Efezus 2:13, akik egykor távol voltatok, most közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Kolossze 1:20, békességet szerzett a kereszten az ő vére által. Ezt a két dolgot valljuk most meg, a közelvalóságot és a békességet. Rendben? Úr Jézus Krisztus, megvallom a szívemben levő hitet, kimondom a számmal, hogy a véred által közelvalóvá lettem a mennyei atyához, és békességem van veled, Uram, Istenem. Ámen. A következő megvallásunk szintén két biblia vers, Róma 5:9, miután megigazultunk az ő vére által, stb. Sokkal inkább megtartatunk. Azt mondja, a Róma 8:1-ben pedig nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És még ott van a Róma 5:1, emlékeztek, hogy megigazolva hitáltal békességünk van. Tehát most ezt valljuk meg, a megigazoltságot és a békességet. Mennyi atyám, hálás vagyok neked azért, hogy a te fiadban, Jézus Krisztusban, és az ő vérében való hitem által megigazítottál, megigazoltam, hitáltal, Jézus Krisztus vérébe való hitáltal, és nincsen most már semmilyen károsztatásom, és békességem van veled. Köszönöm ezt neked, Uram, ámen. Csak azért teszem ezt most veletek, hogy tudjátok, hogy otthon hogyan érdemes mondjuk egy-egy biblia verset fölolvasva személyes imává tenni, és megvallássá. Következő az Efezus 1:7. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, és a bűnöknek a bocsánata, ahogy ezt már néztük, és a Zsidó 2:14-15-ös, és megszabadítsa azokat, akik stb. Tehát megváltott, és megszabadított a sátán hatalmából. Ezt a két dolgot valljuk meg most. Rendben? Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy a véred által megváltottál a bűnből, a betegségekből, minden megkötözöttségből, a sátán hatalmából, és szabaddá tettél engem. Ámen. A következő két biblia vers, a Zsidó 13:12, azt mondja, hogy Jézus is szenvedett, miért? Hogy megszentelje az egész népet az ő vére által. És a Márk 14, azt mondja, szintén amit olvastunk a Máté 26-ból az Isten tisztelet elején, ez is csak a Márkból, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Tehát Jézus vére megszentelt, elkülönített, elválasztott, és most már a Jézus vére által Istennel egy új szövetségben járok. Amen. Köszönöm, mennyei atyám, hogy a Jézus Krisztus vére által megszenteltél, elválasztottál, elkülönítettél a te királyságod számára, a menny számára, és most már szövetségben vagyok veled. Jézus Krisztus vére által. Szövetségben élek a mindenható Istennel. Köszönöm ezt neked, Uram. Ámen. Következő két biblia rész, Zsidó 9:14. Krisztusnak a vére megtisztítja a lelki ismereteteket, amiről már beszéltem, és a Zsidó 10:19-től Bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Mielőtt megvallást tennénk, hadd tegyem ott az utolsó néhány szóval kapcsolatban egy megjegyzést. Ahogy a lelkiismeret be tud szennyeződni, a szív is. A szív a gonosz lelkiismerettől szennyeződik be. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy teljes szívemből hiszem, az egy nem garancia még semmire. Hogy a szívemből szeretlek. Miért? Mert azt mondja Isten, Jeremiás emlékeztek, hogy csalárdabb a szív mindennél. Be tud csapni. A szív nem minden. A szív be tud szennyeződni, és koszossá, szemétté tud válni. Azt mondja, hogy a szívem akkor lesz tiszta, ha a lelkiismeretem is megtisztul. És ehhez szükséges Jézus Krisztus vére. Amen. És most ezt valljuk meg. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a véred megtisztította a lelkiismeretemet. És most Istenem, a te jelenlétedbe bátran bemehetek. Bizalmam van, hogy a szentélybe, közvetlen jelenlétedbe, Jézus vére által oda tudok menni. És a szívem tiszta, mert a lelkiismeretem is tiszta. Jézus vére által. Amen. És még egy dolog, a Jelenések 12.11. Legyőzték azt a bárány vérért, bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halálék. Tehát megvalljuk a győzelmet Jézus Krisztus vére által, bizonyságtevésünk által, és az odaszánt életünk által a vádoló, a károsztató, az embergyilkos, a lopó, a kártevő fölött. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a megváltást, és hálás vagyok mennyei atyám a bárány véréért, mert megvallom, hogy a bárány vére által győzelmem van, és legyőzöm a vádolót, legyőzöm a károsztató ellenséget. Az Jézus Krisztus vére által, a bizonyságtevésem beszéde által, a hitvalló szavaim által, az odaszánt életem által, legyőzöm a lopót, a kártevőt, a kezdettől fogva embergyilkost. A Jézus Krisztus nevében győztem te benned, Uram. Amen. Tehát a győzelemnek a második pillére, ugye a bárányvére, a második pillére pedig a kimondott hitünk szava, tehát a bizonyságtevésünk beszéde. A harmadik, az pedig az odaszánt életünk, ami azt jelenti, hogy nem kiméljük magunkat, nem kényeztetjük magunkat, hanem odaszánjuk magunkat. Lukács 9.23-ban mondta Jézus, aki utánam akar jönni, és tanítványom akar lenni, azt mondja, hogy tagadja meg magát, vegye fel minden nap az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Vagy a Filippi levélben azt mondja Pál apostol, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mert Istenért élek. Mit jelent, hogy nem kimélni az életemet? Egyszerűen az odaszánt életünknek a jele úgy tud megnyilvánulni az odaszánt életet, hogy már tudod, hogy nem a magadé vagy, és úgy is gondolkodsz. Istené vagyok. Istené az időm, pénzem, mindenem. Mert Isten megvásárolt minket Jézus vérével. Apcsel 20-ban azt olvassuk, viseljetek gondot azért magatokra az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem vigyázókká tett titeket, Isten egyházának legeltetésére, amelyet saját vérével szerzett, vásárolt meg. Tehát az azt jelenti, hogy az odaszánt élet, hogy már nem ragaszkodok önző módon a saját akaratomhoz, saját pályámhoz, saját elképzeléseimhez. A másik pedig, hogy leteszem az életemet Isten kezébe. átadom a kormánykereket. Készen vagyok, Uram, hogy engedelmeskedjek mindenben. Készen vagyok arra, hogy te mondd meg, hogy mit csináljak. Még akkor is, hogyha az kínlódással, szenvedéssel vagy gyötrődéssel jár. Harmadsorban pedig a valóságos győzelem az nem a saját magunk megőrzésében, megtartásában, gyarapításában van. Az igazi győzelem az abban van, hogy ezt leteszed Isten kezébe, és hagyod, hogy ő tudjon gyarapodni benned. Egy teljes odaszánás. Amikor ezt megteszed, amikor ezt megteszem, akkor egy önfeláldozó hűséggel vagy Krisztushoz, és gyakorlatilag a nagy parancsolat fele, hogy szeressed az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. És szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. E felé tetted le az életedet. Ebben benne van az, hogy bevállalok akkor kényelmetlenséget, plusz idő, fáradtságot. Mondod, de hát akkor nem lehet két végén égetni a gyertyát, mert stb. Meg hogy kiégés, meg stb. Én nem olvasok a Bibliába az a helyzet ilyet. Én elhiszem, hogy most olyan korban élünk, hogy mindenki szereti magát pszichológusokkal körbevenni, bocsánat a pszichológusokért, de az a helyzet, hogy a legnagyobb vigasztaló az nem egy pszichológus lesz, hanem a Szent Szellem. Ha állandóan a pszichénket akarjuk maszatolni, meg gyurkázni, meg simogattatni, attól nem leszel épp, és nem leszel egészséges. Mert te szellemi lény vagy. Attól leszel épp és egészséges, hogy hagyod, hogy Isten beszéde, és a Szent Szellem, a szellemedet, a szívedet, a lelkiismeretedet, Jézus Krisztus vére, és abba való hit, és annak a megvallása megerősítse, megtisztítsa, fölnövelje, és akkor egészséges vagy, el tudod viselni a sérelmeket, a sértéseket, a bántásokat, mert nem kell pszichológushoz szaladnod. Én nem látom azt, hogy az amfiteátrumokat, a rómaiak ott pszichológusokkal vették körbe. És azok a keresztények nem pszichológushoz mentek. Istent, Jézus Krisztust hívták segítségül, és dicsérték őt. Akkor is, amikor az oroszlánok széttépték őket. Én nem kívánom azt, hogy ezt átéljük, de azt igen, hogy belekapaszkodjunk úgy Istennek az igazságába, jelenlétébe, hogy tudj egy győztes életet élni minden fölött. És ezzel a három dologgal, amit megismétlünk, szeretném berekeszteni ezt, hogy a győzelmed ebben a három dologban, három pillérben áll, aminek a centruma Jézus Krisztus vére. Micsoda? Mi által győzték le a vádolót? A bárány vére által, a bizonyságtevésük, tehát a hitvallásuk szavai által, és az odaszánt életünk által. Uram, segíts meg minden háromban. A Jézus Krisztus nevében, ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.